Rózsa barátok találkozója. A legnagyobb egyesület. A több mint 4000 tagot számláló Rózsa barátok egyesülete adott.